koi matlab na kisi se kuch lena hey hey I'm one in a million par zyada bhi uchh lena na kisi se koi matlab na kisi se kuch lena